0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Gergőkkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban, 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk, éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

kedves barátaink! Ez a Friends volt a Best FM-en, Aura Dionétól és a Rock Mafiától, és mivel hogy 6 óra van, indul is a reggel végre pénteken az önök zenei kedvenceivel.

0: És itt vagyunk már is a mai reggelt elindító hírblokkal. Halljuk, ki lesz a reggeli ébresztő társam.
1: Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan buliztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is. Tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besen Óra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni. Égésplasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
0: Ugyanúgy, ahogy tegnap, ma is elég hűvösen indul a reggel, 13-14 fokkal ébresztünk Debrecen. Évi mondja, mi várható a folytatásban és az előttünk álló hétvégén.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
0: Tegnap megint volt egy kis ijeszgetés, elkezdett szemerkélni az eső, olyan felhők jöttek a fejünk fölé, mondom, te jó Isten, csak jég ne legyen benne. Aztán nem, hogy jég, eső sem volt ott, ahol mi lakunk, persze ez nem jelenti azt, hogy 2 utcával arrébb éppen nem szakadt le az ég. Ilyen az a Debrecen, jó nagy város, Magyarország egyik legnagyobb városa is, ami imádott városunk, ez meg a mi imádott rádiónk, a Best FM, már a péntek reggelben. Jó reggel, Debrecen!
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is vele.
0: 5 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, és a hét sokak számára utolsó munkanapján, sokak számára egyeseknek munka lesz a hétvégén is. Kellemes készülődést kívánok! A 104,6 MHz-en indítsuk együtt július következő hétvégéjét. Ma péntek van, és július 10-e, ez Debrecen kedvenc rádiója. Bruno Mars!

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Teenage Dirtbag, a Best FM-en a Vitus dalát hallották. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Ugyan, ez már a péntek reggel. Jó reggelt mindenkinek a hétvége nyitányában. Kellemes nyárias meleg hétvégénk lesz. No, nem a reggelek, azok hűvösek. 13-14 fok. Ó, szokatlan ez a múlt heti, az előtti 25 fokhoz képest. Hát annyiba kezdtük. Most nem. Most csak 12-14 fokkal. A folytatásban tényleg kellemes nyárias meleg lesz. Ugyan mára az időkép.hu 26-25 fokot jelez, de hát tegnap is ugyanennyit jeleztek, aztán én ránéztem délután a hőmérőre, és 29 fok volt. Persze sokkal elviselhető, mint a 42, és a hosszabb távú előrejelzések alapján az nem is tér most egyelőre vissza, elkerülnek bennünket a hőkupolák, vagy mi kerüljük el a hőkupolákat. A legrosszabb esetben is 32-33 fok lehet majd a jövő hét közepén. Jaj, hát hol van az még? Előtte még itt van egy hétvége. Debrecen zenei kedvenceivel és a legfrissebb közlekedési információkkal. Na, ki van itt a vonal végén? Az órámra rápillantva én sejtem. Jó reggelt, Gabika!
3: Jelenti, Gabika vagyok. Most élesítették a trafipaxot a Budain.
0: Szabadság volt, Gabikám?
3: Nem, csak eddig nem volt. Tegnap sem volt trafipax. Tegnap előtt sem volt reggel ilyen korán, hanem szerintem később tették be.
0: Azt hittem, hogy már megérdemelt pihenésre töltött.
3: Nem. Az még egy kis odébe vagy augusztus végén.
0: Ó, hát akkor addig kitartás neked. Most jó hétvégét, már meg szép napot.
3: Neked is.
0: Szóval akkor a Budai Nagyantalon aktív a Trafibox, és várjuk majd önt is, 500-540 és 39-33 104-6. Utóbbi SMS Viber számunkat azért célszerű plusz még megjegyezni. Azért nem ott lehet regisztrálni a névnapi, születésnapi évfordulós sorsolásra. Ma egyébként július 10-én az Amáliák és az Almák ünneplik a névnapjukat. Hanem azért, mert majd lesz játék a Szuszparkkal. Csobbanunk egyet megint, jó? Valamikor később. Ó, és hát tegnap mindenki hallotta a hírt, meg is emlékeztek a kollégák róla. Elhunyt 75 éves korában a nagyszerű énekesnő Bonnie Tyler. Úgyhogy mit szólnak hozzá, hogyha ma reggel egy ilyen Bonnie Tyler emlék reggel tartanánk. Van annyi jó zenéje Bonnie Tylernek, hogy minden órára jut egy. De most még nem ő jön, hanem az Evanescence és a Bring Me To Life. 9 percünk van fél hétig hátra. Ugye ma reggel is velünk tart-e?

0: About You Now.
1: About You Now, fél hétkor a Sugar Babes dalát hallották. Most engem és a Best névnapi és híres születésnapi köszöntőt Kálmin János, svájci reformátor születésnapján 517 évvel ezelőtt született, 1509-ben. Aztán 213 éve a legnépszerűbb, lehet, hogy nem volt annyira jó jelző, Magyar Betyár, akit úgy hívtak, hogy Rúzsa Sándor.
2: Hívd Betyúf! De a formája teszi, formája van neki.
1: És a nagyszerű Oszter Sándor, aki Rúzsa Sándort alakította, 213 évvel ezelőtt született a legismertebb magyar betyár. És 157 évvel ezelőtt pedig Kandó Kálmán, az indukciós motor feltalálója, a villamos vasút egyik megteremtője. A következő zeneszerzőhöz elindítok egy muzsikát, ez volt a legnépszerűbb műve, az egyetemes zenetörténet, zenetörténelem egyik kiemelkedő darabja, ismerős lesz?

A Carmina Burana. Ha nem nagyon járatosak a komoly zenében, ezt azért ismerik, biztos vagyok benne. És itt talán Karl Orff neve is megvan hozzá. Ő szerezte a Carmina Buranát, és neki lenne ma a születésnapja. 131 évvel ezelőtt született, 1895-ben.

0: Jason Orange, a Take That együttes énekese. Ő is biztos jön később, és ma ünnepli a 46. születésnapját Jessica Simpson, énekesnő, színésznő. Igen, vele is készülök. De most a névnap köszöntő után valaki más következik, az a Claudia Leite, akit egy FIFA himnusz kapcsán ismerhetünk, mert hogy ebben a dalban működött közre Jennifer Lopezzel, a ma 46 éves énekesnő. Szóval ő jön mindjárt, de előtte...
1: Köszöntjük Amália nevű hallgatóinkat! Az Amália női név, a germán Amál kezdetű nevekből származik, a névképző viszont egy gót királyi családra utal, rokon nevei Amál, Amélia, Amilla. Idegen nyelvi változata Amélia. A név egyik legismertebb viselője Amália Rodriguez, portugál színész énekesnő, a másik pedig ön kedves Amália, aki a rádiót hallgatja.
0: És mivel ma nem csak az amáliák, hanem az almák is névnapot ünnepelnek, hát jön a leghíresebb magyar alma, nem Jonatán, nem is Delicsesz, hanem Niski alma. Pontosabban Fehér Anna, művésznő, aki Niski almát alakította a Szomszédok című teleregényben. Kíváncsiak arra, hogy mi mennyi volt az annyi a 90-es években? Mondjuk, hogyha egy bisztróban fizetni kellett volna, csak nem volt mindenkinek ez annyira egyértelmű? Mutatom.
2: És még nem hallottam a választ, és nem látom, ahogy kapkodod elő a pénzt. Mi lesz?
3: Tényleg nincs egy fillérem sem!
4: Engedje, majd én kifizetem. 400-ból kérek.
5: 360 meg 40 az 400, és 100 az 500. Tessék.
2: Így bizony, és most meg örökre távozni az üzletből.
6: Hostessként nem lennél kitéve ilyen atrocitásoknak.
5: Minden esetre szólj, ha megnyílt az a reprezentatív iroda. Előbb megnézem, aztán beszélünk róla.
0: 400-ból kérek vissza. Annyi ma a borravalót sem fedezi. Az alma egyébként július 10-e, mármint az alma név, germán eredetű név, névnapja. Ez a mai nap, és hát mit jelent? Tápláló és kegyes. Legalábbis ezekhez a szavakhoz is kapcsolódhat. Boldog névnapot, kedves almák, és boldog ünneplés, kedves améliák, és gondolom ünnepelnek a francia válogatott rajongói, szurkolói, mert hogy tegnap 2-0 Franciaország legyőzte Marokkót, úgyhogy maradunk a FIFA hangulatnál, mert itt van Claudia Leite, aki Jennifer Lopezzel érkezik, és a VR vannal 6 perccel fél hét után, péntek reggelben. Pitbull természetesen a főszereplő ebben a dalban, és a ma 46 éves Claudia Leite.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, az örökös feszültség és hajtás nem önnek való. Próbálja a dolgok könnyebbik végét megfogni most a nyári időszakban. Mika, fokozottan figyeljen, amikor pénzt számol vagy szerződést ír alá, nem is sejti, mennyi ember van, aki ki akarja használni a jó indulatát. Ikre, most egy kicsit körülményes, túl sokat töprengés lelkizik olyan dolgokon is, amelyekkel törődnie sem kellene. Ha kedvetlen vagy szomorú, nem utassa ki, vegye félre a gondokat. Rák, javában tart a nyár, mindenki jól érzi magát, és ez önnek biztonságot ad. Nevessen a világra, és a világ visszanevet önre. Oroszlán, az összes lehetőséget meg kell keresni, amelyeket a településen nyújt önnek a szórakozásban. Szakítson időt arra, hogy ezeket megtalálja. Szűz, merész dolog úgy útra kelni, ha szűkösek a lehetőségei, és folyamatosan a pénzre kell gondolni, nehéz így pihenni. Mérleg, a munkahelyén az ön személye lesz a téma, amit inkább élvez, mint bosszankodik, amíg újonc hamarosan felismerik, hogy mennyire megbízható. Skorpió, észreveszi saját magán, hogy feledékeny, olvasson el bármit, többször dolgoztassa meg az agytekervényeit, így kevesebbet tévedhet. Nyilas, ez az időszak rendkívül kedvező az utazásra, legyen az egy nagyobb kiruccanás, hivatalos út vagy családi kirándulás, kedvez a barangolásoknak, felfedezéseknek. Mag, egy kis csalódás miatt levertnek érzi magát, mégse csüggedjen, mert a dolgok rövidesen ismét a régi kerékvágásba terelődnek. Vízöntő, kedvezően alakulnak a dolgai, használjon ki minden percet és lehetőleg a lényeggel törődjön, kedvező lehetőség kínálkozik hosszú távú befektetésre is. Valak, engedményeket kell tennie a partnerének, minél rugalmasabb lesz, annál kedvezőbb eredményekre számíthat.
4: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: New Religion, 10 perccel 7 óra előtt a péntek reggelben. Bibi, Rexa, és egy Faithless dal. Azért megkedvelték, ugyan lassan, de megkedvelték a hallgatók. Főképpen ugye az volt a kifogás ezzel kapcsolatban, hogy az eredeti jobb volt. Hát majdnem minden feldolgozásnál elmondhatjuk azt, hogy az eredeti jobb volt, de nézzük a kreativitást. Azért mégsem egy az egyben nyúlta le ezt a remek Insomniát a Faithless-től Bibi Rexa, hanem rendesen összeötvözte a saját dalával, mondhatni új dal született. Az új dal után egy nagyon-nagyon régivel folytatjuk, és egy szomorú tegnapi eseménnyel elhunyt Bonnie Tyler, a kiváló énekes. A közlekedési információk után mindjárt mondom, hogy mivel készültünk ma reggel az ő emlékére.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Budai Nagy Antal, aktív Trafibox, és ami a DKV-t illeti, a mai napon a Schumann utca irányába található Klaipeda utca megállóhely környezetében darúzási munkákat végeznek. Ezért 8 óra és délután 1 óra között kimarad a Klaipeda utca megállóhely a Schumann utca felé. Tehát ne tessenek odaállni és várni a busz, mert kellemetlen felismerés lesz, amikor a 14Y-os, a 15-ös, a 15H jelzésű, a 15Y-os vagy a 15YH jelzésű autóbuszok hús elsuhannak önök előtt. A szívfájdalom. És szívfájdalom, elhunyt Bonnie Tyler tegnap 75 éves korában. Milyen durva, pont tegnap reggel játszottam egy dalt tőle. Mint hogyha egy ilyen üzenet lett volna, hogy milyen hír fogja letaglózni a világot csütörtökön. Igen, Bonnie Tyler, aki Debrecenben is koncertezett, Magyarországon többször, a Velszi énekesnőnek Magyarország volt az egyik kedvenc országa. 1951. június 8-án született, és elhunyt tegnap előtt Portugáliában, ugye Portugália volt a kedvenc országa. A szóló karrier egyébként a 70-es évek közepén indult, ezzel

Tegnap reggel ezt a slágerét játszottuk le önöknek. A fénykorát a 80-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyez szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dalával. Pár hete már mondogatjuk, hogy nagyon-nagyon beteg, és küldtük innen Debrecenből a gyógyító energiát neki ide. Szívfájdalom, itt hagyott bennünket tegnap, ma Bonnie Tyler reggel tartunk a Best FM-en. Ugye megbocsátják?

Shut Up and Dance with Me, milyen kis kedvesek. A Walk on the Moon-dalát hallották, 7 óra van. Jó reggelt mindenkinek. Azt írja Marci, hogy nincs mit megbocsájtani, mert nagyon jó ötlet, hogy Bonnie Tyler emlékeztek ma reggel. Ó, hát igen, Bonnie Tyler többen szerették, mint nem, úgyhogy gondolom ezért minden órában jöhet egy sláger a kiváló énekesnőtől. A 104,6 MHz-en a következő órában például ezen.

0: Van egy születésnaposunk a 90-es évek egyik legnépszerű fiú csapatából, a Take That-ből. Ezért érkezik majd a Back for Good. És hogy ne csak a csajoknak kedvezzünk, jön egy speciális dala az uraknak, mert érkezik a születésnapos Jessica Simpson, felhúzza a csizmáját, a cowboy csizmáját, és lehet, hogy éppen az ön autóját mossa le. These boots are made for walking, that's just what they'll do. Forró pillanatok, már ami a filmes részt illeti, ez bizony a Hazárd megye lordjai, és Jessica Simpson, akit a következő órában felköszöntünk majd a születésnapján.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
3: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
2: Miért éppen nálatok?
3: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
2: Hol jelentkezzek?
3: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény. Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Reklámot hallottak.
7: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
8: Minden zökkenő mentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon, a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
7: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felismerjük. felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu.
0: Jól kezelhető, mert ha reggel fáradtan ébred, akkor egyértelmű a megoldás. Ez a Best FM. Jó reggel, Debrecen! Egy órával ezelőtt még, hát nem is szikrázó napsütésre, de elég biztos napsütésre ébredtünk, és 12-13 fokra. Azóta azonban, nézzenek csak ki az ablakon, hagyjuk egy kis időt, hogy feldolgozzák, változott némelyest a kép, de hogy milyen irányban? Időjárás előrejelzés.
5: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
7: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
0: Ez meg is volt, mert 12-13 fokra a lehűlés az éjszaka folyamán. Este azonban forró volt a hangulat, lejátszották a negyeddöntőt a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország 2-0-ra győzte le Marokkót, ma pedig este 9 órától Spanyolország és Belgium összecsapás, tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében. És ez meg a Best FM. Tudják, Budai Nagy Antal, Aktív Box.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled,
0: vagy ha eddig nem tudták, akkor most már. Igen, jó reggelt a Best FM-en. Ez a Florence and the Machine. És a Spectrum 7 perccel 7 óra után.

0: Változnak az idők, és változik az időjárás is. Egy óra leforgása alatt elég rendesen megváltozott.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Amíg egy órával ezelőtt azt mondtam a 104.6-on, hogy napsütéses szép reggel Debrecen, most ugyanazt tudom mondani, mint tegnap reggel. Ilyenkor borult az ég a város felett, és megint kapunk egy kis ijeszgetést. Eddig mindig csak ijeszgetés volt. Tegnap is jött a felhő. Mondom, ebből még baj lesz, és... alig esett néhány csepp eső. Lehet, hogy ma is így lesz. Nem baj, azért az esernyőt tegyék oda, vagy az esőkabátot, ha éppen indulnak július 10-én, pénteken, Amália és Alma nevű kedves hallgatóink névnapján, és most 48 után 4 perccel egy kis tégdett történelem. A csapatot 1990-ben alapították Manchesterben, mégpedig az amerikai New Kids on the Block mintájára. Az elején kísérletezgettek, az első néhány kislemez, hát abból passzul se lett, de aztán jött a Prey, és azzal meghódították a Szigetország slágerlistáját.

Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange és Robbie Williams. Ők a Take That olyan slágerekkel, mint például a Pray, aztán a Could It Be Magical.

Na, hölgyeim, hányan voltak téged rajongók a 90-es években? Akkor biztos imádták a Bébe című dalukat is. A csapat életében az első érvágás, amikor Robbie Williams azt mondta, hogy finish, itt a vége, szóló karrierben kezdett. Persze a srácok megrázták magukat, jó nagy pofon után felálltak, és például nem csak a 90-es években, hanem később is slágereket gyártottak. Igaz, akkor már Robbie Williams nélkül. Így az új frontember Gary Barlow lett, mondjuk mindig is ő volt az alaptag, mert ő írta a dalok nagy részét. Ez nem tetszett Robinak. A két dudás nem fér meg egy csárdában verziót használta, és ott hagyta a csapatot. Shine! Csalogassuk a nap sugarait Debrecenben a Tégedes Shine című dalával. És azzal, amivel végül is felköszöntjük ma 56 éves Jason Orange-et. Egyébként a csapat ma is aktív, mármint a Tégeded. Igaz, hogy már csak Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen, tehát hárman maradtak az ötös fogadból. Robbie Williams már régen kivált, és hát a ma 56 esztendős Jason Orange sincs velük. Ez a csapat legnépszerűbb dala, a Best FM-en. Back for good!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
6: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

0: FM. A legváltozatosabb zenei kínálattal a 104,6 MHz-en 4 perccel, fél nyolc után a House of Pain dalát hallották Jump Around címmel. Na ugorjunk együtt fejest a hétvégébe. És hát majd a következő órában a szusz játékában, a medencében, mondjuk így kinézve egyelőre nem az a nagy strandidő, és nem is az az időjárás, kedves uraim, amikor azt javasolnánk, hogy mossák le az autóikat. No persze, ezt maga Daisy Duke, a Hazard megye lordjaiból, azaz a mai születésnapos Jessica Simpson tenné meg, miután felhúzta a cowboy csizmáját. Hú, még én is lemosatnám a biciklimet, ez biztos.
1: Jobb, ha bizonyos dolgokat nem mondasz egy Duke-ról a másik Duke-nak.
2: Ez bubot!
1: Roscoe P. Coltrane sheriff. Hazard megye teljhatalmú rendcsinálója. Roscoe-nak gyakran meggyűlik a baja a Duke fiúkkal. Nem túlzás, hogy a születésük pillanatától kezdve a sheriff bögyében vannak.
3: Duke, miért van az, hogy ahol a Duke fiúk megjelennek, ott kőkövön nem marad?
4: A főnökének biztosan futja pár új sörös kriglire.
3: Úgy hallottam, volt egy kis incidens a Miller Farmon. Egy ocsmány narancsszínű tragacsot emlegettek többen. Bepöccentek rátok a melósok. Nem is bántak kesztyűs kézzel a kedvenc járgányotokkal.
5: Hogy kell ezt értenünk?
3: Nem fogadnék arra, hogy végigfutjon rallit szombaton. Ne jázd a Janik, paraszt gyerek.
6: Gyertek, fiúk, lejárt a műszak. Gyerünk!
0: Ne habozzunk, habozzunk. Itt a szivacs, Jessica. Fogd csak meg, kérlek. 46 esztendős lett ma Ashley Simpson tesója, Jessica Simpson, aki már közben felhúzta a cowboy csizmáját. És felköszöntjük a születésnapján.

0: I'm gonna walk all over you. Come on, Boots! Stop.
1: Miközben Jessica Simpson énekel a 46. születésnapján, és lemosol.

az autóinkat. Robinnal beszélgettem, nem csak a Hazár megye lordjai eme jelenetéről, ami azért rendesen beégett a retinánkba, hanem arról is, hogy van egy műszakhibás autó, ott a Zégner tér felé haladva, tudják, a nagy kereszteződés, az István út kereszteződésénél, és hát, hogy akadályozza a forgalmat rendesen, műszakhibás autó, toljuk el onnan emberek, vagy várjuk a műszaki segítséget, szerintem már útban van, ne raboskodjon ott tovább ez az autó. A négy kerekén. Jön a Rabmadár a Best FM-en. Robinnak megköszönve a közlekedési információt. 5 perccel 3-4-8 előtt Tóth Abigail énekel.

0: Lotus Inks és Szed, a Tatudalát hallották a Best FM-en. Dani közlekedési információ Szoboszlóról, Ady Endre utca, Trafipax és egyéb finomság. Ideje, hogy visszavegyünk a tempóból, hiszen 3:48.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A csillag, amely alatt születtünk és halunk, nem változik. Milyen szegény a lélek, mely úgy nézi a nyári eget, mint egy menetrend esélyeivel telített pályát. Nem utazni sehová, csak élni a végtelenben, a csillagok alatt lélegezni, csukott szemekkel a nyári éjben, s felpillantani az égre fényes szemekkel, melyek csillogni kezdenek, ha a csillagok fénye reá esik.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Mezei János, szia Laci!
1: Szevasz!
2: Nem tudom, jelezték-e már, hogy az Epreskerten rendőrautóból mérnek.
1: Epreskert? Pont Csaba telefonált. Szinte szinkronban veled, hogy az Epreskert utcában trafipaxra készüljenek. Szoboszlóról kaptunk ilyet az Ady Endre utcából, és a Budai Nagyantalon aktív a trafibox 500-540 és 39-33-104-6. János, neked is köszönjük, hogy a Best FM rádiót választod, és Csaba, neked is, és minden Bonnie Tyler rajongónak, akinek szerintem a tegnapi nap volt az egyik legszomorúbb nap az életében. Nem tegnap, hanem tegnap előtt, tehát szerdán hunyt el 75 éves korában Portugáliában Bonnie Tyler, de tegnap röppent fel a hír. Úgy is hívták őt, akinek az anyakönyvi neve Gaynor Hopkins, hogy a női Rod Stewart, nyilván a rekettes hangja miatt, amit azt tudták, hogy egy hangszálműtétnek köszönhet. És miután az orvosok hetekre eltiltották az énekléstől és a beszédtől, Bonnie olyan türelmetlen volt, hogy nem tartotta be azok előírásait, és hát igazából így konzerválta magának ezt a rekettes hangot, és bizony ez a rekettes hang tette világhírűvé és világszerte ismerté és sikeressé. Ma reggel Bonnie Tyler reggel tartunk az ő emlékére.

egyik legnépszerűbb Bonnie Tyler dal a 80-as évekből, és az egyik legnépszerűbb téma a Best FM-en évtizedektől függetlenül. Itt egy újabb Trafipax információ. Csaba, neked is köszönjük a bejelentkezést, egy másik Csaba. Ő téglásnál jár, és a benzinkútnál a fehér gépjármű ott figyel. Tehát ma megint a benzinkútnál. És figyeljenek, mert jön a hét utolsó villám derbie. Jöhet egy kis szavazás? Oké, én nem bánom. Mindjárt 8 óra van, úgyhogy mutatom, miből válogathatnak ma reggel. A VV himnuszból, Shakirával és Burna Boy-jal.

Amikor egy-két hónappal ezelőtt megkaptuk, akkor úgy emlékszem, megmutattuk önöknek, akkor alul maradt a Die Die, talán majd ma reggel, igen, az egyest kérjük Sakirára és Borne Boyra. A kettest, az Anti Fitness Clubra.

0: az bizony a Linkin Park, és hát jönnek is a szavazatok szép számmal. Kíváncsi leszek, mert tényleg nem egyszerű ma reggel, hogy önöknek köszönhetően mivel folytatjuk a péntek reggelt.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az még, aki van.
4: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
8: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
9: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők nagyon, amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
10: Van náluk minden vajon.
9: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festékhigító, díszlét, tapéta. Kell lennél több neked még ma?
10: Egy utazás is jó lenne.
9: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.
10: Mi a fődíj, talán Párizs, netán Róba?
9: Ó, ne légy ilyen földhöz ragadt, irány Egyiptom, és hűsölhetsz a piramisok alatt.
10: Mire is találom őket?
9: Ott, ahol jó árakat mérnek, mondom a címet, nem kell oda buszbérlet. Kőmobillal odaérsz, ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Reklámot hallottak.
11: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
11: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogyas Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
12: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen. A fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi körisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
0: 18 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, úgy néz ki, hogy szakadozik a felhőzet. Egy órával ezelőtt azért jóval sűrűbb volt, egy óra múlva meg lehet már a nap fog sütni. Persze azért marad, ugye, a felhő a továbbiakban is részben.
11: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
0: Köszönjük, Évi, és köszönjük a Best FM rádió lelkes informátorainak is. Trafipax Hajdúszoboszlón, az Ady Endre utcában, ott még más is van a Trafipaxon kívül. Debrecenben az Epreskert utcában, Téglásnál, a benzinkútnál mérnek, és aktív lett a Budai Nagy Antal is. És aktívak voltak, igen, ma reggel, önök is.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: nyilván azért, mert jó volt a felhozatal, persze sokaknak nem kellett gondolkodni rajta, hogy aztán végül is hanyas számot küldjék el Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez csak azért, mert játszani is fogunk ebben az órában, és a törvény az törvény! Csobbanunk egyet majd a SUSZ parkban. Páros belépő ma is reggel a Best FM rádióban. És igen, Robikám, csak is a hármas lehet, mert amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. 7 perccel múlt el 8 óra.

0: Ez a Mennyország. Szia. És ez meg az Anti-Fitness Club volt, sokak szerint a csapat egyik legnagyobb slágere, szerintem is, ezért is szavaztak ennyien ma reggelre, a péntek reggelben.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Jó reggel, Debrecen! Elindul a hétvége, legalábbis annak nyitányában, sokak számára a hét utolsó munkanapjának a reggelén. Köszöntjük Önöket! Július 10-e és péntek, ebben az órában az amáliákról és az almákról is szó lesz majd, mert hogy névnapköszöntővel készülök. Aztán játszunk egyet, a nyár nagy csobbanása jöhet az előttünk álló hétvégén, lehet, hogy éppen önnek, és még valakinek, ugyanis páros belépő lesz a tétje a játéknak. A Szusz strandra, amit még ebben a fél órában lejátszunk körülbelül, amivel viszont most folytatjuk, hiszen a harmadik lett Shakira és a Burna Boy féle Die Die, az idei labdarúgó világbajnokság himnusza, szóval amivel most folytatjuk... Rapid hírek a VB-ről. Tegnap lejátszották a negyeddöntők között a Franciaország Marokkó találkozót. A franciák 2-0-ra győztek. Ma este 9 órákor Spanyolország és Belgium csap össze. A hétvégére minden napra jut mérkőzés. Holnap szombaton a negyeddöntőket a Norvégia-Anglia mérkőzéssel folytatják. És vasárnap pedig az Argentina-Svájc következik. És hát tudjuk, hogy az elődöntők a jövő héten jönnek, a döntő meg majd a jövő hét végén, hát egy részvevőt már ismerünk, a keddi elődöntő egyik részvevője, a tegnap győzedelmeskelő franciák lesznek majd. További jó szurkolást, és további jó reggelt a Best FM-en, a FIFA hivatalos VB himnuszával, a Die Die.

0: a szívemet. Majka és Curtis a Best FM-en, ahol elvisszük önöket a Szusz strand és játszóparkba, hiszen a hotdog, a kávé, a sült limonádé, na meg két jegy, a belépő, a ma reggelitét. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
6: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
5: Miért éppen nálatok?
6: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
5: Hol jelentkezzek?
6: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
0: Azért félreértés ne essék, a sült limonádé nincs benne az ajándékban, de még a hotdog meg a kávé sem, viszont nyerhetnek 2 darab egész napos strandbelépőt 8000 forint értékben. A legszerencsésebb hallgatónk, aki majd mindjárt válaszol SMS és Viber üzenetében a mai játék kérdésre. A héten kiderítettük azt, hogy Debrecenben a Kalocsa utca 5 szám alatt található a Szusz strand és játszópark. Azt is, hogy 5000 négyzetméter a Szusz strand és játszópark szabadtéri játszóparkja. Azt is, hogy a gyerekek egyik nagy kedvenc a gigantikus homozó. És azt is, hogy a felnőttek meg a habpartit imádják, legalábbis Vilmos nekem ezt kérdezte, és talán Ibolya nyert, hogy ma reggel ki nyer? Ma játék és muzsika. Az is jön, először a játék, utána a muzsika. Csupán annyit kell megválaszolniuk. Ó, potya kérdés, potya válasz, hogy kell-e fizetni parkolási díjat a Szusz strand és játszóparkban? Na, hagyjunk időt gondolkodni, mert sorsolni úgyis az óra végén fogunk.
9: SMS és Viber számunk 30.

0: kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: a Best FM-en Billie Eilish dalát hallották, 3:49 Trafipax Téglásnál, a benzinkútnál, Debrecenben, az Epreskert utcában, és lehet, hogy Hajdúszoboszlón az Ady Endre utcában is ott vannak. Igaz, hogy nem csak Trafipax-szal, hanem légzés funkciós vizsgálattal is. 500-540 és 39-33-104-6. Abban az órában, amikor játszunk a Szusz Parkkal, ne feledkezzünk el azért a névnaposainkról, ma ugyanis az Amáliák és az Almák ünneplik a névnapjukat.
1: Köszöntjük Amália nevű hallgatóinkat! Az Amália női név, a germán Amál kezdetű nevekből származik, a névképző viszont egy gót királyi családra utal, rokon nevei Amál, Amélia, Amilla. Idegen nyelvi változata Amélia. A név egyik legismertebb viselője Amália Rodriguez, portugál színész énekesnő, a másik pedig ön kedves Amália, aki a rádiót hallgatja.
0: A Best kalendáriumban egy 40 évvel ezelőtti nagyon szomorú eseménnyel folytatjuk, ugyanis akkor 17 éves korában hagyta itt a földi világot Molnár Csilla Andrea, aki 50 év kihagyás után az újra megrendezett első magyar szépségverseny győztese lett 1985-ben. 1986. februárjában pedig Máltán a Miss Európa szépségversenyen a harmadik helyezést érte el. De ezen a napon úgy döntött 40 évvel ezelőtt, hogy nincs tovább. Úgy, ahogy soha nem szabad dönteni. Még akkor is, hogyha igaztalanul bántják az embert. Aljas rágalmakkal, pletykákkal. Ezek a pletykák kezdték ki az ő életét. Az egyre szaporodó családi és közeleti konfliktusok juttatták el oda, hogy itt hagyott bennünket. Soha nem szabad oda eljutni. Soha nem.
2: A

Akkor énekes sztárjait, együtteseit is letaglózta Molnár Csilla Andrea halála. Az első emelet például ezt a balladát írta neki. És nem kérdés, hogy a Mennyhárt Homogyek Wikidál trió dala, a legszebb emlékdala a királylánynak. Igen, tudjuk, az egyik legmocskosabb emberi tulajdonság, amikor névtelenül, aljas módon, igazszalul, minden alap nélkül rágalmazzák az embereket. De akkor sem szabad idáig soha eljutni. Molnár Csilla Andrea 17 éves volt. Nyugodjon békében!

0: Bonnie Tyler az első olyan női előadó művész, aki az egyik lemezével rögtön az első helyen lépett be a brit top listára. Number one pozícióban nyitott, és ezzel pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe. És igen, ő volt az egyik első olyan nyugati énekes, aki a Szovjetunióban turnézhatott, mint verszi előadó művész, és aki az amerikai toplista első helyére került, és aki most nyilván, mivel hogy éppen kisütött a nap, amikor énekelt, a mennyországból ránk mosolygott. Tegnap előtt 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a kiváló énekesnő. Ma ezért tartunk Bonnie Tyler reggelt, bár ne kellett volna. A 104.6-on, ahol lezárjuk a játékot, hiszen mindjárt 9 óra van, a Sus Park játékában két strandbelépő a tét. Ugye az volt a kérdés, hogy kell-e fizetni parkolási díjat a Sus strand és játszóparkban. Hát így egyben olvasva nem ingyenes a parkolás, de hogyha nem felejtem el azt a pontot a nem után, akkor mindjárt más értelme van, nem. Ingyenes a parkolás. Persze mindenki tudta, nem volt olyan ember, aki azt mondta, de fizetni kell a parkolásért. Úgyhogy mindenkinek van esélye nyerni, azonban a kétfős belépő csak egy valaki lehet. Ma a legszerencsésebbet úgy hívják, hogy... Hogy Zsolt, Zerina Zsolt, gratulálunk Zsolt, csobbanhattok. A nyár egyik nagy fürdőzése, a Szuszban téged is vár, és még azt, akit elviszel majd magaddal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 9 óra van, ha már nyár és csobbanás, akkor mutatom az idei nyár egyik potenciális nagy nyári slágerét, az Ankara Echo-tól.

Ma lett 72 éves a Pet Shop Boys együttes énekese. Úgyhogy a szubjektív top 3-ban jön majd az It's a Sin. És mi történt 33 évvel ezelőtt? Az Edda rajongók ebből a dalból tudni

0: Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan bulisztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is. Tájékoztat a De Hír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren bulisztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szól. Megmaradnak a hegek, az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
0: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Mégpedig Viktor, baleset sajnos Debrecenben, mondom, hogy hol. Kishegyesi út, az István útra balra kanyarodó sávban ráfutásos baleset. Viki azt írja, hogy anyagi károsnak tűnik, és úgy, hogy várják a rendőröket valószínű, tehát, hogy nem tudnak egymás között megegyezni, akkor viszont valószínűleg helyszínen is várható. Tehát a Kishegyesi úton, az István útra balra kanyarodó sávban is csak óvatosan.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Várják con Dios, barátaim!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: A belga Danny Kleinel, azaz Várják con Dios-szal, és a csapat és az énekesnő legnagyobb slágerével. Jó reggelt és szép hétvégét mindenkinek! Friss baleseti információ. Először aztán meg egy 33 évvel ezelőtti baleset. Emlékei és egy emlékezés mindjárt a reggelben. Szóval a friss baleset a Kishegyesi úton történhetett, mégpedig az István útra kanyarodó, balra kanyarodó sávban, ahol utolérés esete forog fenn. A kérdés az, hogy fennforog-e még vagy sem? Tehát, hogy ott vannak-e még a felek? Viktor elmondása alapján valószínű, hogy várják a rendőröket, vagy arra készültek. Persze ez nem biztos, lehet már tovább álltak. Kishegyesi út, az István útra balra kanyarodó sávban ott volt egy feltehetőleg anyagi káros baleset. 500-540 és 39-33-104-6. Ja, és igen, volt egy szörnyű baleset 33 évvel ezelőtt, amikor Agárdon harmadik Edda tábort tartották 1993. július 8-a és 11-e között. És 10-én hajnalban Kun Péter, azaz Kunos Péter Yamaha motorjával Velencében a 7-es számú főút 47-es kilométerénél halálos kimenetű közlekedési balesetet szenvedett. A koncert utáni zsibongást akart kiszellőztetni az éjszakában a fejéből, el akart fordulni, de az utána küldött testőr, ó, milyen kellemetlen, a személygépkocsijával halálra gázolta. A baleset helyszínén egyébként emlékmű áll, és ez nem is tudtam, hogy 100 halombattán van a síremléke Kun Péternek, Kunos Péternek, aki a Tritonban kezdte, a Sing Singben folytatta, játszott a pokolgépben, és az Eddában fejezte be. 1991 és 93 között volt az Edda együttes tagja haláláig. 25 évesen hunyt el. Ez az ő emlékdala.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők, nagyon amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
3: Van náluk minden vajon.
2: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festékhigító, díszlét, tapéta, kell lennél több neked még ma?
3: Egy utazás is jó lenne.
2: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.
3: Mi a fődítalán Párizs, netán Róba?
2: Ó, ne légy ilyen földhöz ragadt, irány Egyiptom, és hűsölhetsz a piramisok alatt.
3: Mire is találom őket?
2: Ott, ahol jó árakat mérnek, mondom a címet, nem kell oda buszbérlet, kőmobillal odaérsz, ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
7: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
8: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
9: Cívisbeton.hu.
8: A megbízható alap.

tényleg egy nagy nyári kedvenc. Lehet majd kérni a kívánság műsorban. Örülök, hogy bejön önöknek is, nektek is. Tényleg a nyár egyik legjobb dala. És most következik a Pet Shop Boys három legjobb dala, amiből érdekes mód kettő a szubjektív top 3-ban feldolgozás. Mert hogy amiről azt gondoltuk, hogy eredetileg is egy Pet Shop Boys dal volt, az bizony eredetileg egy Village People dal volt. A szubjektív top 3 harmadik helyén a Go West

szubjektív top 3, második helyén pedig egy Elvis Presley dal. You were always on my mind. Pontosabban ennek a Pet Shop Boys-os változata. A szintipop legnagyobbjai. A 80-as évek legkedveltebb együttese. Még mindig aktívak, a két papi a mai napig koncertezik. Úgy hívják őket, hogy Chris Lowe és Neil Tennant. Az együttes énekese Neil ma a 72. születésnapját ünnepli, úgyhogy a szubjektív top 3 number 1-ja nálam 7 perccel fél 10 után Debrecen kedvenc rádiójában. Az It's a Scene.

10 percünk van, 10 óráig hátra felkészülünk Morvai Szűcsenikővel, a péntek délelőtt házigazdájával a mai születésnapi torta sorsolásra. Július 10-e van, és péntek, hamarosan kiderül, hogy kiörülhet egy tortának a kisangyaltól, egy málnás Oreo tortának. Ami viszont szomorúak vagyunk, s tegnap óta, ma reggel Bonnie Tyler napot tartottunk, a reggelt illetően. És hát nem kell magyarázni, hogy minden órában volt egy emlékező dal a nagyszerű Velszi énekesnőről, aki tegnap előtt 75 éves korában hagyott itt bennünket. Kétségtelen, hogy a világ egyik legnépszerűbb énekesnője volt, csodálatos orgánumának, különleges reket hangjának köszönhetően, amit, ahogy hallhattunk, egy hangszálbetegségnek köszönhette. Meg az, hogy nem fogadta meg az orvosok tanácsát, amikor kímélni kellett volna. Az elmúlt 3 évtizedben olyan énekesekkel dolgozott együtt, mint Rod Stewart, Cliff Richard, Cher, Giorgio Moroder, Meat Loaf vagy Andrea Bocelli, de énekelt Mike Oldfieldnak is egy dalt. Most mindjárt ezzel jövünk, előtt azonban az életének egy különleges periódusa. A 90-es években ugyanis nem más segítette a visszatérését, mint a Modern Talking együttes egyik fele, a slágergyáros Dieter Bohlen, aki lemezt is írt Bonnie Tylernek. Mutatom, talán még emlékeznek rá, én megmondom őszintén, nem-e?

Nos, Bonnie Tyler tegnap előtt felszállt egy hajóra, és elindult a mennyországbéli szigetek felé, hogy ott folytassa már nem a földi pályafutását. Mike Oldfield és Bonnie Tyler, ez az Islands a Best FM-en.

0: pam, titkos üzenet, azaz viszkis üvegek. Hát lesz, aki viszkis üvegek között ünnepli a születésnapját, és lesz olyan azok közül, akikről mindjárt Enikő beszél, akik egy Best FM születésnapi tortával. Szevasz, Enikő!
1: Szia, Laci! Hát Kecskés Vence biztos, hogy nem viszkis üvegek között fogja ünnepelni.
0: Miért nem?
1: Mert egy éves lett a mai napon. Okay. Viszont, Laci, téged megszólítottak Laci bácsi néven, amit tudom, hogy annyira nem szeret.
0: Hát, nagyon imádom, nyugodtan. Jó, na, le lehet papázni, tatázni, bármi jöhet.
1: Na, azt írták, hogy a kisfiamat szeretném köszönteni, aki ma lett egy éves, anya, apa, Borka köszönti, és üzenik neked, hogy ide érkezett 4 éve a kutyus, mikor mondtam, hogy ha anyuka nyer a Best FM-en, akkor kap egy kutyust. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel.
0: Nagyon, mint a tegnap lett volna.
1: Négy éve, gondold már el azóta, hány születésnaposod volt. Igen. De nekik emlékezetes maradt, úgyhogy istenéltesse akkor Kecskés Vencelt. Nagy Nóra is ünnepel, anya és apa köszönti, boldog születésnapot kívánunk, és kívánja, hogy úgy teljen a nap, ahogyan eltervezték. Csúzi Lászlóné is ünnepel, 78 éves lett a mai napon, egészségben köszönti a gyermekei és a családja. Nagy Lajost sem felejtettük el, Lali egy igazi ínyenc ízvadász, minden nap főz a családnak és kitalál újdonságokat. Hát jó lenne, gondolom akkor, hogyha a főzés mellett még nem kellene sütnie is, így a Best FM tortára vár Évi húga, a felesége és a családja, valamint a mami szeretnék meglepni. Boda Rihárd is ünnepel, 9 éves lett a mai napon, Szana Fruzsinát is köszöntjük szívből, boldog születésnapot. Lisztes Bence, Tanka Levente, Pósa Renáta, Jászmin is az ünnepeltek között van, ő 12 éves lett, aztán Rásó Rebeka 4 gyertyát tud elfújni a mai napi tortáján, Miklósi Juhász Beatrix pedig már 30-szal többet, szerető anya, feleség, a család az első minden helyzetben, mindig, mindenkor. Fritku Misi, Szegedi Imre és Balog Csenge is itt van a mai nap ünnepeltjei között, viszont a tortát csak egy valakinek tudjuk átadni.
0: És hogy fokozódjon a feszültség. Jelen egy csavar, mert először elmondom, hogy ki lett ma.
2: A mai reggel informátora
0: Mezei János, és akinek pedig a nyereménye.
2: Nyereménye egy melans pizza.
0: Dobránné Taskó Erika.
3: Igen.
0: De ki vagyok én?
3: Hát,
0: ez jó kérdés. Erika esetében ez nem lehet kérdés, mert azt írják önről, hogy nincs olyan kérdés, amire ne tudná a választ. Úgyhogy még egyszer feltenném. Ki vagyok én?
3: Teszem.
0: Ugye, hogy tudja? Jó reggelt, Erika! Hát, téged nagyon jól ismernek a kollégáid. Azt mondták, hogy mindig segítőkész vagy, és szinte nincs olyan kérdés, amire ne tudnád a választ. Sőt, egészen brilliánsan kertészkedsz, és ahol te kertészkedsz, ott nem csak a kollégák mosolyognak, hanem még a virágok is.
3: Hát, remélhetőleg így van.
0: Szokták kapni tőlük mondjuk egy csokorvirágot a születésnapodra?
3: Hát én tegnap kaptam, igen. Tegnap már köszöntöttek, mert ma már Szabin vagyok.
0: Ma már Szabin vagy? Mhm. És gondoskodtak róla, hogy az ünneplésről mára is jusson, mégpedig Debrecen kedvenc rádiójában. Megnyerted a tortát, Erika?
3: Köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok, és a kolléganők is nagyon aranyosak, hogy gondoltak rám.
0: A kisangyalban pedig rád gondolnak, és alig várják, hogy besétálj majd a málnás Oreo tortálért, amihez jó étvágyat kívánunk, a hétvégére pedig boldog napokat.
3: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Fazekas Laci vagyok, szevasz! És szevasztok, kedves születésnaposok! Ki nem hagynám azt a kollégát, aki igen, hangbéli kollégánk, úgyhogy szóljon most a Happy Birthday to you Fördős Krisztiánnak! Happy birthday, happy birthday, happy birthday! Krisztián barátunk adja a hangját, mindenféle kreatív dologhoz a Best FM-en, például reklámokban hallható. Krisztián, ölelünk, boldog születésnapot kívánunk neked.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: És indul a péntek délelőtt vidám muzsikákkal. Aiko, Aiko!
4: My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go high?
0: Jól leszek újra?
5: Remélem egyszer majd jól leszek újra.
0: Majd hétfőn leszek újra, de addig is szép hétvégét kívánok, Elvis Costello, Charles Aznavour feldolgozásával.

0: Best FM.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
2: Minden zökkenő mentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
3: Vidám zenék a munka lendületéhez.
0: Ez a Best FM.
3: A kedvencek rá.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

Hosszú-hosszú évek után is hidegrázós ez a dal. Olá Ibolya és a Magyarország szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Pontosan 10:30 van, úgyhogy indul már is a délelőtt, és hát van egy gyors útinfóm, amit Peti jelzett nekem, hogy Józsa után a Mélyvölgynél a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, ott kint a trafi csak óvatosan, figyelmesen, és hát töltsük együtt a délutánt. Lesz majd játékunk is, a következő órában érdemes lesz figyelni, és persze sok-sok érdekességgel, praktikával, tippel készülök. A névnaposokat, meg a házassági évfordulósokat sem felejtjük el, őket is köszöntjük hamarosan. Úgyhogy a következő 4 órát együtt töltjük, legyen így, itt a Best FM-en Morvai Szűcs Enikő vagyok.

oroszlán. Az összes lehetőséget meg kell keresni, amelyeket a településen nyújt önnek a szórakozásban. Szakítson időt arra, hogy ezeket megtalálja. Szűz, merész dolog úgy útra kelni, ha szűkösek a lehetőségei és folyamatosan a pénzre kell gondolni, nehéz így pihenni. Mérleg. A munkahelyén az ön személye lesz a téma, amit inkább élvez, mint bosszankodik, amíg újonc hamarosan felismerik, hogy mennyire megbízható. Skorpió. Észreveszi saját magán, hogy feledékeny. Olvasson el bármit többször, dolgoztassa meg az agytekervényeit, így kevesebbet tévedhet. Nyilas. Ez az időszak rendkívül kedvező az utazásra, legyen az egy nagyobb kiruccanás, hivatalos út vagy családi kirándulás, kedvez a barangolásoknak, felfedezéseknek. Vak. Egy kis csalódás miatt levertnek érzi magát, mégse csüggedjen, mert a dolgok rövidesen ismét a régi kerékvágásba terelődnek. Ízöntő. Kedvezően alakulnak a dolgai, használjon ki minden percet és lehetőleg a lényeggel törődjön, kedvező lehetőség kínálkozik hosszú távú befektetésre is. Vallak. Engedményeket kell tennie a partnerének, minél rugalmasabb lesz, annál kedvezőbb eredményekre számíthat.

0: Around the World közben hívott minket Gyula, aki nagyon-nagyon szeretné, ha tudnánk neki segíteni, ugyanis minden irata és minden kulcsa eltűnt, még a reggeli órákban egy biciklis táskát hagyott el lényegében. A hallgatlak, Gyula, szia!
1: A munkában menet 7 óra 15 és 7:30 között kerékpárra mentem, és egy kerékpáros oldaltáskám a hátul a csomagtartóban elhagytam az összes iratomat és a kulcsaimat. Azon a nyomvonalon oda-vissza már azóta bajongok, sehol nem találom. Mikepécsi úton a reptértől az Epreskerti lakótelepen keresztül az Egyletkert utca és a vasúti alattjáró alagúton keresztül a Szoboszlai út az irányom.
0: Tehát kis Gyula iratait keressük, igazából pénz nem volt benne, de nagyon-nagyon sok érték, rengeteg kulcs, amire neki szüksége van, és hát persze, ahogy mondtam, ugye az értékek lényegében az iratok, amik nagyon-nagyon fontosak számára, csörögjenek 500-540.

0: Jason Derulo dala közben, én már itt szemezgettem a bestfmdebrecen.hu honlapon. Tudják, itt lehet nevezni a névnaposokat, a születésnaposokat és a házassági évfordulósokat. A születésnaposokat ugye az előző órában köszöntöttük, most viszont a névnaposoké és a házassági évfordulósoké a főszerep.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ma ugye az Amáliák és az Almák ünnepelnek, ők a névnaposok és házassági évfordulósok, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak, viszont a nyereményünket csak egy valaki viheti el, a Melans Cukrászda vendégül látja a nyertesünket és az ő hozzátartozóját, akit el szeretne vinni, párját, barátját vagy kislányát, akit szeretne egy kapucsinóra, egy üdítőre, egy kávéra és egy szelet süteményre, amelyiket ő választja a Laktanya utca 50 szám alatt. Na nézzük, hogy ki a szerencsés nyertes, vagy esetleg kik, mert hogy ugye páros nyeremény is lehet ez. Úgy látom, egy névnapos fog nyerni, Lokódi néz Kupi Amália. Névnapja alkalmából szeretnénk köszönteni és benevezni a névnapos játékba a testvéremet, Amálkát. Kívánunk neki jó egészséget és minden jót, szépet. Egy kis pihenés nem ártana neki, meg persze a férjének, mondjuk egy kávé és egy süti elfogyasztása Debrecenben. Ezt kívánja neki a húga, Skupi, Ildi és családja. Ildi, én pedig azt kívánom, hogy minden kívánságod így teljesüljön, mert hogy Amália és a férje el tudnak látogatni a Melans Cukrászdába, a Best FM jó voltából, meg persze a ti nevezésetek jó volt, hiszen Amália a szerencsés nyertesünk. Nagyon-nagyon sok boldog névnapot kívánunk, úgyhogy a Laktanya utcán várnak be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kör is fát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vegyük alá.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban, 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk, éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ígértem még korábban, hogy lesz egy nyereményjátékunk. A 30 éves festékkel hatalmas akciókkal és nyereményjátékkal vár mindenkit a Monostorpály út 9-11 szám alatt a festéküzletben, hátul az udvarban a szokásos helyen. És a születésnapi akció egész hónapban tart, és aki 30 ezer forint felett vásárol, az részt vehet a sorsoláson és megnyerheti a fődíjat. Egy egyiptomi utazást all inclusive ellátással, debreceni indulással, vagy akár kettő darab 200 ezer forint értékű belföldi utazást is. A festéker.hu oldalon minden információt megtalálhatnak egyébként ezzel kapcsolatban. És ezzel még nincs vége, nálunk is zajlik a nyereményjáték. Mindössze egyetlen egy kérdésre kell helyesen válaszolni, és megírni nekem a 0630 933 1046-ra, hogy mi a fődíj a 30 éves festéker szülinapja alkalmából. Egyiptomi vagy olaszországi utazás. A nyeremény egy 5000 forintos vásárlási utalvány. Írják meg nekem akár most is, az óra végén majd sorsolunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az négy, aki van.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagy Erdei Szabadtéri Színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
5: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

www.debrecen.hu. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, ugye már többször is jeleztük, hogy e-mailen, SMS-ben vagy Viberen sincs lehetőség arra, hogy nevezzék a névnaposokat, a születésnaposokat vagy a házassági évfordulósokat. Erre egyetlen egy lehetőség van a hivatalos honlapunkon értelemszerűen, tehát még egyszer www.bestfmdebrecen.hu, és ott megtalálják a kezdőlapon a legfelső a születésnapi köszöntés, és alatta a névnapi és évfordulós köszöntés értelemszerűen lehet regisztrálni, ez csak egy kis segítség, hogyha valaki most szeretné ezt megtenni. Közben egyébként úgy tűnik, hogy egy minimálisan rosszabb időjárás vár ránk most a délutáni órákban. Egyébként én azt gondolom, hogy a 41 fok után az ilyen 30, meg 25-26 fok ilyen kellemes időnek számít. Régebben azért, hogyha 35 fokról beszéltünk, akkor minden bajunk volt, tikasztó hőség. Most meg már így hát csak 30 fok, hát az igazából semmi. Egyébként ma sajnos csapadékra kell számítani majd a délutáni órákban, de egy jó hír, hogy a hétvégén, már ott vasárnap környékén jobb lehet az időjárásunk, holnap is lesz azért némi zivatar. Egyébként majd a jövő hét közepén fog újra emelkedni a hőmérséklet, és tartósan marad a 30-32 fokos maximum, elszórtan egy-egy futózáporral. A pollenről is kell némi jelentést tennünk, mert hogy a gombák közül

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam a festékkel játékunkhoz kapcsolódóan. Ugye említettem, hogy a 30 éves festékkel hatalmas akciókkal és nyereményjátékkal vár mindenkit a Monostorpályi úton a 9-11 szám alatt a festéküzletben. És a születésnapi akció keretében, ami egész hónapban tart, aki 30 ezer forint felett vásárol, részt vehet egy sorsoláson, a fődíj pedig, ez volt a kérdésem, hogy ugye egy egyiptomi vagy egy olaszországi álom nyaralás, és hát mindenki kivétel nélkül, aki írt nekem az SMS és Viber számunkra, a helyes választ írta meg, ez pedig nem más, mint az egyiptomi nyaralás, aki pedig elviszi a nyereményünket, vagyis a most sorsolt nyereményünk egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány, a nyertesünk pedig... Hajnalni Enikő, aki azt írta nekünk, hogy szia, a főnyeremény egy álom nyaralás Egyiptomba, szuper napot és további jó zenéket kívánok. Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, és hogy ilyen figyelmes voltál. Valóban ugye az egyiptomi álom nyaralás a főnyeremény, úgyhogy te viszed el tőlünk az 5000 forint értékű vásárlási utalványt. Enikő, nem sokára felveszem veled a kapcsolatot. Én pedig játszom továbbra is a kedvenceket, és pár perc múlva már azokat, amiket majd a hallgatóink válogatnak össze, ugyanis nem sokára indul a déli kívánság műsor. Írhatnak nekem ezzel kapcsolatban 39 33 104 6.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.
2: Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan buliztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm Ármáni Vivatot.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Bese Nóra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szóló megmaradnak a hegek, az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
2: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,6

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314 807-es telefonszámot.

0: Ezt a FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Nem csókolom. Valmartól a balatoni lány szeretnénk kérni.
0: Szia, bemutatkozol?
1: Nem, Nyírkos Benedek Bence.
0: Oké, és Benedek vagy Bence? Hogy szólítsalak?
1: Benedek.
0: Benedek, kinek szeretnéd a dalt? Mit üzensz neki?
1: Hát én most semmit. Akinek szeretném küldeni, az Gyöngyösi Márkó.
0: Uh-huh. És vagy, hogy nincs Márkónak valami üzeneted?
1: Hát, már itt van velem.
0: Ja, mert együtt vagytok, akkor együtt szeretnétek meghallgatni. Oké, rendben.
1: Igen.
0: Hol vagytok most?
1: Ma Józsei teniszáborba.
0: Jó teniszezés nektek, gyakoroljatok sokat, és akkor közben pedig hallgatjátok majd a kedvenceteket.
1: Köszönöm.

Klaus és a Vándor szólt, itt a 104.6-on Bálint kérése volt, Mónikának a feleségének küldte a munkahelyére. Most viszont Adrien kérését fogom teljesíteni, egészen pontosan nem is kérés, én szeretnék neked üzenni, mert hogy annyit írtál nekünk, hogy szeretnél egy dalt, mert ma van a születésnapod. Úgyhogy nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, Adrien, és azt is, hogy itt vagy velünk. A következő kedvenc már neked szólít a Best FM-en.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hey! Nagy vagy! Szuper érzés, mi?
2: Hoppá!
1: Megint jók vagyunk, öreg!
3: Hey, Michael! Miért mész el? Játszhatnánk egy hármast.
4: Nem. Inkább nem.
3: Mész gyakorolni a baseball pofozást?
4: Mit akarsz egy baseballozótól? Mit keresne ő a kosárlabda pályán?
1: Biztos már el is felejtett játszani.
5: Michael, hallja ezt? Azt hiszik, elfelejtett kosarazni.
4: Meglátjuk, igazuk van-e.
6: És újra a Chicago Bulls színeiben Michael Jordan!
0: Egy filmzene most a Best FM.

0: ezt a FM-es a déli kívánság műsor itt a 104.6-on, de még mielőtt egy újabb kedvencem mennénk tovább, Magdi hallgatónk itt van a vonalban, aki hát már reggel óta figyelget egy kutyát ott a környékén, egészen pontosan a Vámospécsi út vízmű dűlő, ott a 45-ös a végállomásán. A kutyáról mit kell tudnunk?
1: Reggel 5:30 óta egy nagyon szép ilyen német juhász keverék kutya itt van a Vámospécsi út vízmű dűlőbe, de elég lassan megyen, olyan, mint hogyha beteg lenne. Hát, ha valaki keresni, húzza nagyon a hátsó részét, úgyhogy de reggel 5:30 óta itt járkál az Acsádi Vámospécs, egy vízműdűlő az a neve ennek, pont a Vámospécs út végén, ahogy a 45-ösnek végállomása van.
0: Egyébként Magdi még kiegészítette adáson kívül, hogy sajnos senki nem tudja megfogni attól függetlenül, hogy egy kicsit húzza a hátsó lábát. Vámospécsi út, vízműdűlő, a 45-ös végállomása, egy német juhász, keverék, kutyus, nagyon-nagyon várja, hogy a gazdi segítsen neki, ugyanis úgy tűnik, hogy nem csak az a baj, hogy nincs otthon, hanem sajnos még valami történt a lábával is. Csörögjenek nekünk, vagy azonnal futás a kutyusért 500-540.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
2: Ide egyszerre ment.
4: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Napfény, zene, jó hangulat és a Best FM.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Árpád Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150

0: euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
1: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futárszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új 5 ágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzészavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Északára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

Ez még mindig a Best FM téli kívánság műsora, itt a 104.6-on, 1:45 előtt járunk egy perccel, úgyhogy még azért bőven van lehetőség, hogy ezt az órát is megtöltsük jó kis dalokkal, amiket a hallgatóink válogatnak, úgyhogy 500-540 akár itt is lehet nekem csörögni, de írhatnak 39-33-104-6. Peti írt nekem, hogy az anyukáját szeretné meglepni Emilia dalával, a Big Big World-el, egy nagy kedvence, és ma van a születésnapja, a hétvégén fogják együtt tartani a családdal, most viszont dolgozik egy kisboltban, is biztos, hogy nagyon örülne, ha tudná, hogy gondoltunk rá. Boldog születésnapot, anya! Hát mi is ezt kívánjuk akkor. Nagyon jó egészségben, nagyon sokáig még.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

Charlie dala után is szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM-en a 104.6-on. Zoli írt nekem, hogy szeretne egy dalt mindenkinek, aki még úton van és dolgozik, és megállás nélkül menni fog a hétvégén is, mert hogy most ő is pont egy olyan műszakba esett, hogy holnap is és holnap után is végig munka van, úgyhogy a sorstársaknak szeretne egy dalt. Ez lesz Teddy Sims és a The Door, aztán nem sokára jön majd a tankcsapda, ez pedig Peti választása volt itt a Best FM-en.

And have we got news?

0: Azt hiszem, rádió, tessék.
1: Csókolom, Kinga bácsi vagyok, és Rehát Lillácskát köszönteném születésnapjára, mami és papi.
0: Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk mi is neki.
1: Köszi szépen.

Mark Ronson és Bruno Mars dala az Uptown Funk szólt, egy nagy kedvencünk itt a Best FM Rádióban, viszont már csak egyetlen egy dalban, na vajon melyik lesz, na vajon ki kedvencével tudom zárni a műsort, mert hogy többen is írtak nekem, de sajnos ők már nem félnek bele, nagyon-nagyon későn jelezték, hogy ők is szeretnének még egy dalt, de 5 óra után Balogh Billy érkezik, és ő fogja teljesíteni akkor majd a zenei kéréseket, úgyhogy átadom neki ezeket az üzeneteket. Én viszont Péter Framek dalával a Jöjj velemmel búcsúzom, mert hogy Beatrix azt írta, hogy az egyik nagy kedvence a barátnőjének, aki egyébként egy szalomban dolgozik, és bízik abban, hogy most is, mint mindig feltekerve hallgatja a rádiót, ő nem más, mint Noémi. Úgyhogy neki szól már a záró dal itt a Best FM Rádióban. És ennyi volt a kívánság műsor. Holnap találkozunk, és délben is ezzel indítunk, akkor is velem az egész hétvégét együtt töltjük, vigyázzanak magukra, és remélem, hogy sok mindenki tud pihenni. Aki pihen, annak jó pihenést, aki pedig dolgozik, kitartást, és csak a Best FM a 104.6-on. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kör is fát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban, 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk, éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkre.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Olyan ő, hogy megáll.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: És kacok, ezt találtam.
2: Hoppá, a fényképezőgépem.
1: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
3: Hűha, fotók is vannak rajta?
1: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
3: Nem hiszem, elmutasd meg.
2: Na, várj, várj. Hé. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána törőjük a bizonyítékot.
4: Szerintem most azonnal törőjük.
3: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
1: Na, hogy rajta.
2: Szóval, csak egyszer. Jó?
1: Jó.
0: Egy filmzene most. Filmzene most.
5: A Best FM-en.
1: Ó, szűz anyád! Cickófalvá!

0: Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan buliztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a De Hír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Bese Nóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan érek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szól. Megmaradnak a hegek, az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
0: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on, péntek délután 3 óra van. Több munkát már ne vállaljanak el erre a hétre, most már fontosabb dolgunk van, mint a meló. Rá kell hangolódnunk a hétvégére, szépen lassan megkezdjük. Jövünk is a legjobb zenékkel, mindenhez itt van Florida és a Whistle.

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Valami nem sikerül.

0: itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó utat, hogyha éppen kocsiban ülnek. Mondom is a legfrissebb közlekedési infokat. Először is trafiboxoznak a Budai Nagy Antalon, sebességmérés. Megsüllyedt az aszfalt az Elek utcában a 154 szám környékén. Kihelyeztek egy ideiglenes terelőtáblát, és hamarosan megkezdik ott a javítási munkálatokat is. Illetve végeztek a daruzással a Schumann utcán, a Klajpeda utca megálló helynél. Úgyhogy a 14Y-os, 15-ös, 15H, 15Y-os és 15YH jelzésű autóbuszok itt most már újra meg tudnak állni.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Ha önök előtt éppen villog, torlódik, vagy furcsán közlekedik valami, vagy valaki, akkor azt mondják el nekünk, és várom a közlekedési infokat Debrecenből és a környékről. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. A közlekedési infókért cserébe pedig sok jó zenét tudok felajánlani. Például mindjárt én a Chainsmokers, akik ugye fölléptek már Debrecenben a kampuszon, úgyhogy élőben is láthattuk őket. Itt van tőlük mindjárt az egyik legnagyobb sláger, a Don't Let Me Down.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az még, aki van.
4: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Még dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

hallgatják a 104.6-on, és Bibi Rexával folytatjuk most. Hát nála az sosem volt kérdés, hogy zenével fog foglalkozni, csak azt kell eldönteni, hogy ezt milyen formában szeretné csinálni, mert gyakorlatilag mindenben tehetséges, több hangszeren is profin játszik, az ének hangja az egészen különleges, olyannyira, hogy sokáig opera énekesnek tanult, és hogy mellesleg már 10 éves korában is világsztároknak írt dalokat. Bibi Rexa és a, hát a nyár slágere biztosan, de lehet, hogy az év slágere is ez lesz, itt a New Religion.

0: Mobilon. Ahol csak jól esik.
1: Mindig veled. A Best FM.
2: Yeah. Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Harry és a Summertime Sadness.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Mi pedig nézzük, hogy mi újság van a város foci csapata környékén. Mindenki tudja, a Loki Ausztriában edzőtáborozik ezekben a napokban. Ma újabb edzőmeccset játszottak odakint. Egy horvát csapat, a Slaven Belupo ellen léptünk pályára, és 1-0-ra nyertünk. Hajrá Debrecen, hajrá Loki. Még akkor is jól esik ezt kimondani, hogyha egy edzőmeccsen nem annyira számít a végeredmény. Azt írja egyébként a dvrc.hu, hogy egy elég jó iramú hajtós kis találkozó volt ez. Tehát DVRC Slaven Belupo edzőmeccsen 1-0-ra nyertünk. A bajnokság egyébként július utolsó hétvégéjén, tehát 2 hét múlva kezdődik. Hivatalosan itthon kezdünk a Puskás Akadémia ellen, de pont azon a hétvégén rendezik a stadion környékén ugyebár a kampuszt, így aztán még egy kicsit kérdőjeles, hogy pontosan hol, mikor, hány órától lesz a meccs, de amint van ebben döntés, akkor arra tőlünk fognak először hallani, úgyhogy ezért is érdemes a Best FM-et hallgatni. Nálunk egyébként most George Michael a pályán, egy kis andalgás, itt a Careless Whisper.

104.6-on, péntek délután 4 óra van. Én azt javaslom önöknek, hogy ott a monitorjuk jobb felső sarkában van egy X. Igen, arra klikkeljenek rá. Úgy, és majd hétfőn folytatják. Kezdődjön a hétvége, mi itt leszünk végig önökkel, hozzuk a jobbnál jobb zenéket. A hírek után jön a Valmar és a Balaton.

0: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
2: Minden zökkenő mentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon, a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
3: Köszönjük szépen a híreket! Ez itt a Best FM a 104.6-on, és Sanyi írja nekünk, hogy hát ő még nem nagyon tud ráállni a hétvégi üzemmódra. Ő este 6-ig még dolgozik. Semmi probléma. Munkához és hazaúthoz és hétvégi pihenéshez is mindenhez vannak megfelelő zenéink, és nem félünk használni őket. Kezdjünk neki! Itt a Valmar és a Balatoni Lány! A hírek

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A
1: Best FM.

0: ez itt a Best FM. A 104.6-ot hallgatják. Csokoltatjuk a Trafiboxot a Budai Nagy Antalon. Továbbra is működik. Sebességmérés. Nagyon óvatosan közlekedjenek. Egyébként ne csak ott, hanem mindenhol máshol is.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: 5 órakor pedig startol a kívánság műsor. Lehet, hogy pont önnek fog valaki egy dalt küldeni. De ha nem, akkor küldjön ön valakinek egy dalt. Mostantól lehet egy kicsit mocorogni. Innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. Ha biztosan bele akarnak félni a mai 2 órába, akkor érdemes már most ide csörögni. 500-540 lehet hívni a kérésekkel. Viszont kérés nélkül is jön Sub Bass Monster és a 4 ütem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Mit kínál a Maxiláj?
4: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
3: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
8: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Te, szerinted, ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikoptereddel? Hát, mert tudod, én de mindig is szerettem már volna a helikopterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most, egy film.

0: FM a 104-on. Mondhatjuk most már azt, hogy jó hétvégét? Remélem, hogy a többség azért már végzett erre a hétre a melóval, jöhet a jól megérdemelt pihenés. És nyár van, úgyhogy sok az útjavítása debreceni utakon. Hétfőn újabb munkákat kezdenek. A Hétvezér utcai megállóhely környékén fognak dolgozni. Úgyhogy hétfő reggel ezt a megállót le is zárják, és egészen augusztus 16-áig nem tudnak majd itt megállni a buszok. Ez a 11-es, a 90Y-os és a 973-as buszt érinti. 50 méterrel előrébb fognak kialakítani egy ideiglenes megállóhelyet, tehát nem lesz messze, ott lehet majd fel és leszállni. Tehát hétfő reggel a nagy állomás felé vezető oldalon lezárják a Hétvezér utca megállóhelyet, 50 méterrel előrébb lesz egy ideiglenes megálló, azt tessék majd használni. Na de addig még mindjárt kívánságműsor, fél óra és kezdünk. Az a tuti, ha már most ide csörögnek és elmondják, hogy mit szeretnének hallani.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Lehet hívni. Csak jó hangosan, mert közben itt a Scooter és a Marika. All right, everybody.

Jó utat hazafelé, jó utat a hétvégébe, ez itt a Best FM a 104.6-on, és erről mindenképpen beszéljünk egy kicsit, mert szerintem ez nem kapott elég figyelmet. A múlt héten született egy nagy ho-ho-ho horgász világrekord a megyében. A múlt héten a Pródi Horgásztónál rendeztek egy 96

órás maratoni bojlés versenyt, amit megnyert egy szerb csapat. Elképesztő teljesítményt nyújtottak, 42 kiló halat fogtak óránként. Összesen több mint 4 tonnát. Azt mondták, hogy a siker titka, hát egyrészt az volt, hogy nagyon jól osztották be a saját erejüket, tehát mindig volt friss, kipihent ember a botok mögött a 96 órán keresztül. Másrészt pedig egy saját fejlesztésű csalit teszteltek, ami hát úgy tűnik, hogy igen jól működik. Szóval világrekordot döntöttek, a gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy olyan 10-12 percenként fogtak valamit. Én nem vagyok horgász, de ezt még én is érzem, hogy ez nagyon nagy teljesítmény. Úgyhogy világrekord született a múlt héten a megyében. Én is bedobom a csalit, hát a ráharapnak 5 órától kívánság műsor. Már lehet dalokat kérni? Hívják az 500-540-et. Minél hamarabb, annál jobb. 500-540. Lehet dalokat kérni? És olyan Mike Oldfield is.

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Hölgyeim és uraim, aki bújt, aki nem, ezennel ünnepélyesen megnyitjuk a mai kívánság műsort. A következő 120 perc az önöké. Jöhetnek a dalkérések, az üzenetek, amit csak szeretnének. Írjanak a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként a foci VB himnuszával kezdünk. Shakira és a Die Die.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kör is fát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
2: És most!
4: Indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos. Péntek délután 5 óra van, úgyhogy a munkaruhát le lehet cserélni valami kényelmes otthonira, és vegyük fel a hétvégi hangulatot. Meg hát kérjék mindez a kedvenc zenéiket. Indítjuk a kívánság műsort, a 3933-1046-ra lehet küldeni az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. Nyilván a legszorgosabbak már elküldték a kéréseiket. Például Marcsi írja, hogy sziasztok, a Gangnam Style-t szeretném meghallgatni a gyermekeimmel. Lehet róla szó? Hogyne? Nem sokára indult a bulinál. Viszont előtte romantikázunk is egy kicsit. Dobrádi Ákos és Emília, és a szerelemre hangolva Imre kérte, a szerelmének Szilvinek küldi majd, és itt van velünk a mai első telefonálónk is. Hello, neked mit játszottunk? Szia!
5: Szia. Beszi vagyok, és a VB dalt kérem.
0: Shakira, Die Die, ugye erre gondolsz?
5: Igen, és a lányomnak, Ruzsinak küldöm, mert nagyon szereti.
0: Mi is szeretjük ezt a dalt, úgyhogy nagyon szívesen lejátszunk neki. Shakira és a Die Die, a VB himnusza. Indítjuk a kívánságműsort.

0: Best FM és Hoppá kívánság műsor. 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Köszönöm, hogy nem kell csalódnom önökben, és ma is itt vannak, és sokan írnak, sokan hívnak. 39-33-104-6, ide várom az SMS és Viber üzeneteket, vagy hívják az 500-540-et.
1: Best FM kívánság műsor.
0: És akkor ugorjunk is a kérések közé. Árás és a Broken Angel, nagy kedvenc, nagy sláger, szinte ki sem maradhat a kívánság műsorból. Ma Dávid küldi Ildikónak, mert nagyon szereti őt. Edith kérésére Sash és a Just Around the Hill, ez is szól nem sokára, de itt van a vonalban Peti is. Na, neki miben segíthetünk? Szia!
2: Szia! Én Demián Ferencet kérem, a Szabadság vándorait.
0: Oké, annak nem lesz semmi akadálya. Hova küldjük, kinek küldjük, milyen alkalomból?
2: Erre a dalra táncoltunk először a feleségemmel.
0: Ó!
2: És neki küldöm.
0: Mikor volt ez az első tánc?
2: 2010. június 8.
0: Daj, de jó, hogy így fejből tudod. Rendben van. Jön a dalotok nem sokára, jó? Csak egy fél pillanat türelmet kérek.
2: Oké, köszönöm nektek. Sziasztok.
0: Nagyon szívesen. Demián és a Szabadság vándorai. Ezzel vándorol tovább mindjárt a kivé.
1: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
8: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
9: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszói út vége.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

0: Jó hétvégét Debrecen, a Bestet hallgatják, és most kell dalokat kérni. Este hétig itt vagyunk a Kívánság műsorral. Kinek mit játszhatok, meg lehet írni, SMS Viber, vagy föl lehet hívni, és el is lehet mondani. Például Laci írja, hogy sziasztok, a páromat szeretném meglepni egy Rúzsa Magdi dallal, üzem neki, hogy nagyon szeretem őt. Rúzsa Magdi rendel, nem sokára jön. Előtte Cyril és a Stumbling, ebből is örök sláger lesz, ma Évike kérésére fogjuk meghallgatni. A vonal végén pedig Anett várakozik, hello, mit játszottok neked? Parancsolj.
1: A kicsit szomorkás a hangulatomat, kérem.
0: Ó, de nincs baj a hangulatoddal, remélem, minden oké.
1: Okay. Nem, pont, hogy nagyon is jó napom volt.
0: Akkor megnyugodtam, jó van, oké.
1: Okay. Szeretem ezt a dalt.
0: Jó, én pedig szívesen lejátszom neked, nem sokára.
1: Köszönöm, és jó hétvégét nektek.
0: Köszönjük neked is, Lovasi András, és a kicsit szomorkás a hangulatom a Best kívánság műsorában. Ezt is önök kérték.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: mencs.
1: Olyan típus, hogy szomorú. Akkor valami jó kis pörgőset.
0: Akkor van bulizósat, ami passzol a névnaphoz. Rendben
1: persze,
0: van.
1: Persze, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Én az ünnepelt. Köszönjük.
2: Hát akkor csupa bulizós kéréssel folytatjuk. Például jön majd Dr. Ábántól a Sing Halleluja. Virág küldi a kolléganőinek. Jó hétvégét kíván nekik. Előtte picit még visszamegyünk az időben. A Neoton és a Don Quixote Sanyi kérte, és Lacinak küldi. És még azelőtt is itt az Eruption és a One Way Ticket, van még cigid, Panni kérésére fogjuk meghallgatni. Így mennek a dolgok erre mifelénk. Ez a Kívánság műsor.

0: 104.6 Best FM. Ez a mai kívánság műsor. Mutatom a telefonszámainkat, hogyha valakinek nem menne fejbe.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Igen, nemrég dobta is az üzenetét Melinda. Sziasztok! Lady Gagától a Dead Dance című dalt szeretném küldeni a nagylányomnak azzal az üzenettel, hogy jó utat kívánok neki holnapra. Hova utazik? Most már ezt is írd meg, mert nagyon kíváncsi vagyok. Lady Gaga előtt pedig...
3: Hello János vagyok, és szeretném kérni a Police Every Bécköték című számot. A játszínnak szeretném küldeni. Szép hétvégét, és jó pihenést kívánok neki.

0: Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan buliztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a De Hír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Bese Nóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan érek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szól. Megmaradnak a hegek, az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
0: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Jó hétvégét mindenkinek! Best FM kívánság műsor még egy órán keresztül. Nagyon izgulok, hogy milyen dalokat fogunk hallgatni. A 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak, és úgy tűnik, hogy szezonja van a jó kis házi bulizós zenéknek, például Lívia kérdésére jön majd Wham! És Wake Me Up Before You Go Go! Viszont itt van a vonalban is valaki velünk, szia!
4: Kriszta vagyok, szia! Az új TNT számot kérem.
3: Ugye itt alszol az a címe?
4: Igen. Jó. Szóljon Robinak, ő érteni fogja.
3: Hát nem akarok elszámolni, de szerintem mindenki érti, hogy ezzel a dallal, hogy ugye itt alszol, végül is mit akarsz üzenni.
4: Hát végül is igen.
3: Jó van.
4: Köszönöm.
3: Nagyon szívesen. A TNT és az ugye itt alszol nem sokára, viszont előtte még Jani és a felesége kérte Elton John és Dua Lipa közös dalát. Jön a Cold Heart.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Ez a Best FM a 104.6-on, és csak jönnek folyamatosan a kérések, este 7-ig tart a kívánság műsor. Köszi, hogy itt vannak velünk. Na nézzük is akkor, hogy mik érkeztek itt az elmúlt percekben. Például azt írja nekünk valaki név nélkül, hogy Paulinától az Ajándék című dalt szeretném kérni a Doberdó utca leggyönyörűbb eladójának. Remélem magára ismer, köszönöm szépen. Én is bízom benne, hogy magára ismer, jelentkezzen a Doberdó utca leggyönyörűbb eladója, hogyha hallotta az üzenetet. Előtte a Viberen, sziasztok, kellemes délután kívánok mindenkinek sok szeretettel, Irénke vagyok Debrecenből, az I Have Nothing című dalt szeretném kérni mindenkinek, aki szereti, hálás szívvel köszönöm. Drága Irénke, hamarosan jön. Haló, kívánság műsor!
1: Szervusz, Füli Józsi vagyok. Hogy kérdezem már meg, hogy egy ilyen koravén embernek egy ilyen repülőszámot, mit tudom én, az öreg Gyuri bácsitól tudtok nekem játszani?
0: A repteret?
1: Persze.
0: Hát természetesen, de ki az öreg ember? Hát te olyan fiatalos vagy, ne viccelj már.
1: Hát tudom, repülünk, jövő héten repülünk a feleségemmel nyaralni, és mindig, mikor megy ez a görögest, után menjünk hazafele, mindig ez a repteret énekelem, és akik még németül is, meg angolul is úgy tudják énekelni velünk, hogy az repteret. És szeretném most egy kicsit úgy felfrissíteni, hogy mire odaérkezek, addigra jó legyen minden.
0: Tudom, Görögországba repültök jövő héten?
1: Így van.
0: De jó nektek.
1: Hál' Istennek.
0: Mennyi időre?
1: Hát egy jó hetet szeretnénk ott eltölteni, remélem jó időnk is lesz.
0: Én drukkolok nektek. Majd arról, hogy a németek éneklik, kérünk videót, jó?
1: A tavaly itt sajnos letöröltem, mert átküldtem.
0: Az idei is jó lesz.
1: A kézben hallott, de úgy énekeltek, mint hogyha tudták volna, miről van szó.
0: Egy szakállas német csekket pénzre vált, azt azért majd fordítsd le nekik.
1: Jó, hát próbáltam, csak én sajnos túlságosan is... Jó hangulatban voltam.
0: Hát olyankor meg az ember már minden nyelven beszél, hát az olyankor a legkönnyebb.
1: Hogy a viharban, ez meg volt minden nyelven, és talán kínai, az még azt törtem a kínai.
0: Na jó utat nektek, küldöm majd, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, Vili, szervusz, szia!
0: Repül a Korda György. Mindjárt vele folytatjuk a kívánságvisort. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: reggelt mindenkinek. Paulina és az ajándék szólt az előbb. Ezt a dalt is a hallgatóink kérték, hiszen ez itt a
1: Best FM kívánságműsor,
0: amiben Marcsi már is egy számmal nagyobbra nyithatja a füleit, hiszen nem sokára jön az ő kérésére a Republik és a Szájjel kismadár. Jön The Weekend is, tőle a valószínűleg legnagyobb sláger, a Blinding Lights szól majd, amit István küld mindenkinek, aki szereti. A vonalban pedig Robi. Szia!
2: Szia, Robi vagyok. A KST-től kérem az Elizabeth-et. És meglepő módon Elizabeth-nek küldöm, hogy hallgass a szeretettel.

0: Itt a kívánság műsora Best FM-en. Az utolsó 20 percben járunk, nagyon kell sietni a kérésekkel. Írjanak, hívjanak, SMS, Viber, telefon, ami éppen jól esik. Én pedig közben játszom azt a dalt, amit Tamás küld Reginának. Jön mindjárt Délhenitől az ég veled, de közben a vonalban pedig Ádám várakozik.
1: Sziasztok! Egy számot szeretnék kérni, az... Az Apache.
0: Ó, igen, van olyan, oké. Rosé és Bruno Mars. Jó, kinek szól?
1: Dórinak, Zsanetnak, Gergőnek és Konszinak.
0: Már indítom is. Ez a Best FM.

0: 94.6 Best FM. Minden este kívánságműsor 5-től 7-ig, ami azt jelenti, hogy 2 dalra lesz már csak időnk, pedig hát 1.726.412 dal van még itt előttem, amit kértek a hallgatóink. Elnézést kérek azoktól, akiknek a kérésére ma már nem lesz idője. Hát mindig ez van, sajnos mindig ez van. Rövid ez a 2 óra hossza, de hál' Istennek sokan szeretnének dalokat kérni. Szóval a 2 dal, amivel zárunk, az egyik az Abbától a Dancing Queen, MS-e küldi a családjának, a másik pedig egy picit komolyabb kérés lesz.
1: Sziasztok, Istán vagyok, és Ákostól kérem a Felemelt című dalt édesapám emlékére, aki ma lenne 80 éves.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
2: Minden zökkenő mentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stígeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken. Kétszer is rabolta a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban, 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk, északára 12-13 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
4: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Minden péntek este 8-tól
4: a Best FM-en.
1: Stream Top 40.

0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
2: 36.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 35.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája. A letöltéseitek alapján. 33.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 29.

0: meg. A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40. 27.

0: Dream Top 40. 24.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Prime Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en. 23.
2: Lionel Messi.
3: Kylian Mbappé.
4: Cristiano Ronaldo.
5: Luka Modric.
6: Lamine Yamal.
7: Erling Haaland.
8: Vinicius Junior.

0: Stream Top 40.
1: Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok Debrecenben. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes, de így is sokan buliztak a végzősök közül az akvatikumban. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rend szerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is. Tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az akvatikum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besen Nóra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan érek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szól. Megmaradnak a hegek, az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Éjszakára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is vele.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 16.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
1: Stream Top 40.
2: 14.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM.

0: Team Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.
2: 9.

0: tartály.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
1: Hatodik.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
2: Harmadik.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája. A letöltéseitek alapján. Második.

0: Miley Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Besorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának a vezetőjétől.
3: Minden zökkenő mentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzészavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Közepesen felhős napos órák váltakozhatnak a következő napokban. 27, majd 29 Celsius fok is lehet a hétvégén. A meteorológusok jelzése szerint frontmentes időre számíthatunk. Északára 12-13 fokig hűlhet le a levegő. Jelentősebb csapadék vasárnap érkezhet térségünkbe.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Látod ott azt az ember? Nyilván a kezében.
2: Látom.
1: Na, az is olyan lusta, mint te vagy.
2: Ez nem lusta, a szobor.